0: hladi se svakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart Klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: hladi se svakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart Klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.